0: ameutien ilegoite sait taman ak beberiat kisere beek ak kerib komaam ngokenik eng tetutietab ngany ziri siri netom kai imwochi chi.
1: My cats,
0: megosan asikerorechin.

85,000. *274#. Ye chi nekesiru mara konye nekekonye newendi ak tenyi wewe. Mara konye.